0: oszć, éjjel zakszkőm, éj, éj, oszć, éjjel zakszkőm, éj, oszć, éjjel zakszkőm, éj.
1: Sige, hogy vagyunk, per ma lehet is, hogy kinyi miért, vagy ma lesz, fú.